hátra kellett volna én is még menjek, de kimondták, hogy nekem, hogy és nem kellett volna én sem, de ti azt mondtátok nekem, hogy hátra is 100 fehér virággal ki kellett volna, nem, hogy azt mondták, hogy én álltam, de láttam őket, őket mondták nekem, hogy állni is, hátra is, nem integellek, és nekem vissza, hogy láttátok, hogy én nem kellek volna. És 100 fehérrel, én nem kellett volna, Thank you.